A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még bejelenthetők az aszálykárok, az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, hideg front vett véget a kánikulának. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A kormány augusztus végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektárnyi területre több mint 31 ezer bejelentés érkezett, és további kérelmekre számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama az aszály miatt 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Nehéz napok várnak az allergiásokra, hétvégén már többfelé elérte a magas szintet, és tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A megerősödő szél ráadásul felkavarja a port és a polleneket, ami fokozhatja a tüneteket. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy a száraz, szeles időben tartsák zárva az ablakokat. Emellett az érintetteknek érdemes megkezdeni a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Már most több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én évfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják, este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Véget vet a kánikulának az érkező hideg front, hosszabb, rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, de egyre több helyen lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Kezdetben csak északon, észak-nyugaton, majd az esti óráktól már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz majd a légmozgás is, a legmelegebb órákban még 30-36 fok várható, a front nyomán azonban visszaesik a hőmérséklet, kedden már mindenütt 30 fok alatt maradnak a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Szolnoki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogkérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a pokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombat kora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómetrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterdandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az összegyűlő csapadék korábban a közlekedést is akadályozhatta, és károkat okozhatott. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy két héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfélttestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmi családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikló térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskola látogatási igazolást is kérnek. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 17-én, az év 229. napján. Ma a játszintokat köszöntöm névnapjukon, sok boldogságot, kedves névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Bruno Mars kezd, az Irie Mafia folytatja, és a Spice Girls is érkezik nem sokára. Ha pedig közlekedési hír van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.
0: Best

Ébreszt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 17-én hétfőn, a Fekete Macskák Világnapján. A nap célja, hogy eloszlassa a sötét bundájú cicákhoz kapcsolódó babonákat és előítéleteket. Aki elindult és dugott, balesetet ne adj Isten, fekete macskát lát. Küldje közlekedési infóját a 0620 55 55 155-re. A folytatás pedig Sergio Mendezzel és a Black.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat. 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere az I Need To Know követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Szolnoki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogkérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombatkora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómetrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterlandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Augusztus 17-én hétfőn hidegfronthoz elszórt záporokat. 30 fok körül alakul a maximum. Részletek a hírek végén, amelyet majd Mark Anthony slágere az I Need to Know követ. Best FM a legjobb zenék. Hidegfronttal indul a hét. Ma gyakran zavarják felhők a napsütést, és a hidegfront futó záporokat, zivatarokat hoz. 30 fok körül alakul a maximum. Én azt mondom, hadd essen szerdáig, akár minden nap, de reméljük, hogy a 20-ai ünnepségeket nem mossa el az eső. SOS címmel pedig jön a következő a 90-es és 2000-es évekből. Rihanna érkezik a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 17, hétfő a Fekete Macskák világnapja. Ki engedte ki a kutyákat? Who let the dogs out, a Bahamen is jön majd hét után, amikor biztosan énekel majd Zola is.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok, mint a fele más hónapok.
1: Hívható SMS Viber 0620-5555-155, rögtön 7 óra. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel. A friss hírekkel folytatjuk, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Konyhai program a látássérültekért. Elkészült a martfői vízelvezetés fejlesztése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, ami nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amely szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Véget ér a nagy hőség térségünkben. Egy hidegfront érkezik, amely több fokkal hűvösebb levegőt hoz. A nappali hőmérséklet már csak 28 fok körül alakul. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. Ezek környezetében viharossá fokozódhat a szél, és jégeső is előfordulhat. A lehűlés a következő napokban tovább folytatódik, és kellemesebb éjszakákra is számíthatunk.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy pillanatokkal ezelőtt hallottuk, akár esőt is érezhetünk hosszú idő után újra a bőrünkön. Feel the Rain hasonló címmel a kompakt diszkó dala indítja az órát. Hidegfronttal és az ezredforduló legjobb zenéivel indul a hét. Jön még nem sokára a Desiree és az NSYNC is. 7 óra elmúlt, Max Emlementa vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 17-én hétfőn, azon a napon, amelyen 1932-ben átadták az első magyarországi villamosított vasútvonalat a Budapest-Hegyeshalom útvonalon. 1977-ben pedig a mai napon nyílt meg a Népligetben, a fővárosban a Planetárium. További érdekességek picit később, addig jönnek a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Most az NSYNC-en a sor a Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, igazi nyári sláger a nyár finisében, mert hogy augusztus 17-e már lassan annak számít. De hogy valójában milyen időre készülhetünk a hét első napján, kiderül a hírek végén, aztán jön a C-block és a Summertime. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Figyeljünk a nyári viharok idején. Kritikus az aszály a Jászkunságban. Több tonna ponty került a holtágakba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Kritikusra fordult az aszályhelyzet Szolnok térségében és a Jászkunságban, írja a szoljon.hu a Hungaromet adatai alapján. Az elmúlt hónapban rendkívül kevés eső hullott, a tartós hőség pedig tovább szárította a földeket. Az Alföldön már a mélyebb talajrétegek vízkészlete is jelentősen megcsappant. A vízhiány különösen a nyári növénykultúrákat terheli, állapotukat pedig tovább ronthatja a száraz, forró idő. Bár elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, a Jászkunságban egyelőre nem várható annyi tartós csapadék, amely érdemben enyhíteni az aszályt. Több mint 4,5 tonna ponttyal bővült két Szolnok környéki holtág halállománya, tudta meg a szoljon.hu. A Tisza Horgász Egyesület az Alcsi Holt Tiszába 2,5 tonna, a Szajoli holtágba pedig 2,1 tonna 3 nyaras pontyot telepített. A halak kihelyezésével a nyár utolsó heteire frissítették az állományt, így a horgászok számára is több lehetőség nyílik a halfogásra. A térségben nem ez volt az egyetlen telepítés, a tiszapüspöki Dögös Holt Tisza halállománya is kapott utánpótlást. Vízbe fulladt egy férfi a tiszapüspöki Szabadstrandon szombat este, számolt be a szoljon.hu. A helyi polgárőrök arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy az alacsony vízállás ellenére is veszélyes lehet a Tisza, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 17-én, hétfőn, Jácint napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 74 éve a mai napon született Nelson Piquet, brazil autóversenyző, háromszoros Forma 1-es világbajnok. 1943-ban ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Robert De Niro, olyan igazi klasszikusok sztárja, mint a Keresztapa 2, a Kaszinó, vagy a Szemtől szemben. Ma 66 éves a szintén Oscar-díjas amerikai színész Sean Penn, a világ második legjobb gitárosában, a Carlito útjában, vagy a Nevem szemben láthattuk többek között. 1958-ban ezen a napon született Belinda Carlisle, amerikai énekesnő, aki a csak lányokból álló The Goo Goo's zenekarban vált ismerté, majd szólóban is őrületes sikereket aratott szerte a világon. augusztus 19 megszületett Donnie Wahlberg, amerikai énekes színész, a New Kids on the Block tagja, Mark Wahlberg idősebb testvére. És 64 éve ezen a napon született Gilby Clark is, ő a Guns N' Roses alapítója, gitárosa. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Remélhetőleg az eddigieknél kevésbé száraz hideg fronttal érkezik egy kis lehűlés. Már most is borús az ég itt a fővárosi stúdió környékén. Mondom, az ég. Sky címmel. Sonic is megidézi a 90-es és 2000-es évek hangulatát, és jön majd a Well Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Remélem, nincs dugó, baleset, ha mégis, jöhet a közlekedési info is. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenik.

0: beszélgetést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es...

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve, Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Szolnoki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogkérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy ott, hogy ott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombatkora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómetrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterdandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És egy gyors helyzetjelentés a fővárosból hétfőn reggel 8 óra után 5 perccel. Azt írja nekünk Döme, hogy a budai és a pesti rakpartokat már lezárták. Totál káó a belváros. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 idejött. És jönnek az ezredforduló legnagyobb slágerei. Hamarosan a Chris Cross-tól Jump, George Michael is énekel, szól a Fast Love, mindenek előtt Robbie Williams-é és Kylie Minogue az éter.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok. Augusztus 17-én ugyan jön az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és ahogyan az Döme is írta, a fővárosban már lezárták például a budai és a pesti alsó rakpart nagy részét, emiatt sokkal nehezebb az A-ból B-be eljutás. A konkrét közlekedési hír van, továbbra is jöhet a 0620 55 55 155-re. Élénk a forgalom, ezen kívül az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, az M0-ás gyáli szakaszán, az M4 és az M5-ös közötti szakaszon is lassabban lehet haladni. Jó utat, a Best & Sonic-kal megyünk tovább, jön a Sky.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Felfrissülést hoz a hételei hidegfront. Holnapra mindenhol véget ér a kánikula, ugyanakkor ez a front már nem szárazon érkezik, de most sem lesz országos eső. Részletekkel jönnek a friss hírek, rögtön 8:30. Jó reggelt, a Spin Doctors és a Two Princes folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. Konyhai program a látássérültekért. Elkészült a martfűi vízelvezetés fejlesztése. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfiatestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
1: Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 Szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Véget ér a nagy hőség térségünkben. Egy hidegfront érkezik, amely több fokkal hűvösebb levegőt hoz. A nappali hőmérséklet már csak 28 fok körül alakul. Több helyen záporokra és zivatarokra is számítani kell. Ezek környezetében viharossá fokozódhat a szél, és jégeső is előfordulhat. A lehűlés a következő napokban tovább folytatódik, és kellemesebb éjszakákra is számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindenféle internetes radarokon azt látom, hogy egyelőre fölöttünk, északon, Szlovákiában húznak el a felhők, és ott esik az eső. Tudomásom szerint hazánkban per pillanat még sehol, de borús az idő sok helyen, így itt a fővárosban is. Jön tehát a hidegfront, reméljük esőt is hoz. Holnapra mindenhol megszűnik a kánikula. Megy tovább a rövid hét első reggele a CNC Music Factory-val. Do you wanna get funky a Best FM?
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Akinek Rúzsa Magdi Szél daláról a Malév reklám jut eszébe, az jó helyen jár.

0: A 90-es és 2000-es években a Unik is visszarepít minket. Mindjárt 9 óra, jó reggelt, augusztus 17-e hétfő friss hírei jönnek. Ha dugó, baleset van, közben várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület

0: feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
1: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Figyeljünk a nyári viharok idején. Kritikus az aszály a Jászkonságban. Több tonna ponty került a holtágakba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Kritikusra fordult az aszályhelyzet Szolnok térségében és a Jászkonságban, írja a szoljon.hu a Hungaromet adatai alapján. Az elmúlt hónapban rendkívül kevés eső hullott, a tartós hőség pedig tovább szárította a földeket. Az Alföldön már a mélyebb talajrétegek vízkészlete is jelentősen megcsappant. A vízhiány különösen a nyári növénykultúrákat terheli, állapotukat pedig tovább ronthatja a száraz, forró idő. Bár elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, a Jászkonságban egyelőre nem várható annyi tartós csapadék, amely érdemben enyhítené az aszályt. Több mint 4,5 tonna ponttyal bővült két Szolnok környéki holtág halállománya, tudta meg a szoljon.hu. A Tisza Horgász Egyesület az Alcsi Holt Tiszába 2,5 tonna, a Szajoli holtágba pedig 2,1 tonna 3 nyaras ponttyot telepített. A halak kihelyezésével a nyár utolsó heteire frissítették az állományt, így a horgászok számára is több lehetőség nyílik a halfogásra. A térségben nem ez volt az egyetlen telepítés, a tiszapüspöki Dögös Holt Tisza halállománya is kapott utánpótlást. Vízbe fulladt egy férfi a tiszapüspöki Szabadstrandon szombat este, számolt be a szoljon.hu. A helyi polgárőrök arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy az alacsony vízállás ellenére is veszélyes lehet a Tisza, ezért fokozott óvatosságot kérnek. Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első rögtön Eminemtől, aki elárverezi legendás cipőgyűjteménye egy részét, dedikált Air Jordanek, Nike-ik, Adidasok és Pumák is szerepelnek a jótékonysági árverésen, amely a Marshall Mathers alapítványt támogatja. The Real Slim Shady, ez szól már is 4 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: FM. A legjobb zenék jön, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, Budapesten pedig három ikonikus helyszínen is lehet hajnalig bulizni az ünnepen. Augusztus 19-én és 20-án a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai. A Kossuth téren az Anima Sound System látható, hallható, mert hogy egy különleges audio-vizuális show-val készülnek. A Margit szigeten pedig a hazai könnyű zenei élet neves képviselői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Quimby várják az érdeklődőket. Sztárok a folytatásban is, de a gettóból. Gettó Superstars, Brász Michelék jönnek a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/ nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fenn a legjobb zenék. A mostani hidegfront sem hoz országos esőt, de nem is lesz száraz, szóval valahol a kettő között. Itt-ott lehet záporra, zivatarra készülni, és mindenhol felfrissül holnapra a levegő. A maximum ma még akár 32 fok is lehet, holnap már csak 22-28 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Segi mentegetőzik a következő percekben, nem én voltam, it wasn't me a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És olyan klasszikusokkal, mint Seal csodálatos dala, Kiss from a Rose. És persze jönnek magyar előadók is, köztük az Airi Mafia. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Szolnoki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogkérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyésze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombatkora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómetrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterdandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Eredetileg Automatic Kitten, Automata Cica volt a nevük, de ez túl hosszúnak tűnt, és Atomic Kittenre módosították. A lánycsapat tagjai később úgy magyarázták a nevet, hogy minden tinédzserben és bennük is lakozik egy kettőség. Az egyik pillanatban hangosak és robbanékonyak, mint egy atombomba, a másikban pedig csendesek, mint egy kis cica. The Tide is High, ezzel indul a hétfő délelőtt, 5 perccel múlt 10. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

kiderül a képlet. Best of them, a legjobb zenék. A legtöbben a héten csak 3 napot dolgozunk, persze van, aki ezt a 3-at is kivette szabadságnak, szégyelje magát. A legnagyobb respect pedig azoké, akik a hosszú hétvégén is tartják a frontot. Az Allianz Ethnic hasonló című dala a Respect jön a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Két autó ütközött az 51-es főúton Baja és Bát-Monostor között. A 167-es kilométernél a forgalmat megállították. Baleset történt az 52-es főúton is, ahol szintén két autó ütközött Kecskemét nyugati határában, a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél. Szintén áll a forgalom ott, a lezárás ideje alatt, aki szeretne ballószög felé kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tomi írta még korábban, sziasztok, aki teheti, ne jöjjön ma be Budapest belvárosába és a héten se. A rakpart lezárása miatt a körúton egy helyben állunk 1 km 30 perc. Igen, nem egyszerű így 20-dik a környékén, úgyhogy valóban a közösségi közlekedés célra vezetőbb. Mi most tartunk egy rövid szünetet, további friss infókkal jönnek a hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig többek között Geszti Péter, Péter Fiborival. És a Charles and Eddie Duo is elhozza nekünk a 90-es éveket. Hívható SMS Viber, ahová Tomi is írt nekünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Versenyfutás a Dunavíz szintjéért, minden centiméter számít. Terítéken a felsőoktatás megreformálása. Petank versenyt rendeznek a Balaton közepén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, ahol a még két működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a holnapi, illetve a holnap utáni nap lesz kritikus, addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízemelkedést, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A Soroksári Dunaág zsilip nyitásával is plusz víz juthat a fő Dunaágba, ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdő év készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Előbukkant Néró hídja Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiánya az olasz fővárosban is óriási gond, hetek óta nem esett. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomolyon és Keszthelyen lesz a 4. Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a Petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a 3 fős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A döntőt élőben közvetítik a Badacsonyi kikötőnél felállított LED falon. A programot kulturális produkció is színesíti, a mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként David Guettától, aki a DJ Magazin Top 100-as listáján újból megszerezte az első helyet, ezzel visszavéve a trónust. Martin Garrix-től, a francia szupersztár pályafutása során immár 5-5-ször ért a csúcsra ezen a listán. Just a Little More Love, Chris Willis-szel közös egyik első nagy slágerével indul a délelőtt utolsó órája. 4 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A ma még itt-ott feltűnő tanga, holnap már fázós viselet. A hideg front most sem hoz országos esőt, de itt-ott zápor, zivatar nem kizárt, és ennek nagyon örülünk már. Ami viszont biztos, hogy országszerte felfrissül holnapra a levegő. Ma még 32 fok is lehet, akár holnap 22-28 fok között alakul a maximum, és ha már szóba került, jöjjön a tanga és róla egy dal, a tanga dal, a Tong Song, Cisco slágere a Best-en.
1: Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek olyan korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. Átadják a gyalogosoknak például a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Korlátozásra kell számítani továbbá a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Bárkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a belvárosban a BKK járatai sűrűbben közlekednek. Elsősorban a metrók igénybevétele javasolt, utóbbiak augusztus 20-án a megszokotthoz képest tovább hajnali 14:30-ig járnak. Az aktuális valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/ nemzeti ünnep oldalon is lehet tájékozódni, az augusztus 20-ai programokról pedig az augusztus20.hu oldalon lehet bővebb információhoz jutni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És szokás szerint Majoros Ritával, Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közös dalát indítja majd a hírek után. Ez lesz a Give It To Me, jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos maci had és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.

0: Kritikus napokra számítanak a vízügyi szakemberek Paksnál. Jönnek a nyitott portanapok, a katániai repülőteret ismét korlátozzák az Etna miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, ahol minden centiméter számít a Duna vízállásában. A miniszterelnök szerint holnap és holnap után akár további 15 centimétert is apadhat a folyó, miközben a szakemberek azért dolgoznak, hogy üzemben maradhasson az erőmű még működő két turbinája. Magyar Péter jelezte, a bárkák süllyesztésétől néhány centiméteres vízszintemelkedést várnak. A ráckevei soroksári Dunaág zsilipnyitása további 2 centimétert jelenthet Paksnál, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkről érkező utánpótlás javíthat a helyzeten. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni. Ez azonban már lezárult, az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat. Délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. A nagy érdeklődés miatt ugyanakkor lezárásokra is, létszámkorlátozásokra is számítani kell. A Szatmár-Beregi térség ízeivel és a vidéki élet hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az idei nyitott portanapokon. Augusztus 22-től 12 településen összesen 14 porta várja a látogatókat. A középpontban a szatmári szilva áll, meg lehet nézni például, hogyan készül rézüstben 24 órán át főzött szilvalekvár, de más helyi specialitásokat is megkóstolhatnak a vendégek. A környék éttermei különleges szilvás fogásokkal készülnek. A portákat autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpárúton is fel lehet keresni. A nyitott portanapok később országszerte folytatódnak egészen október 4-éig. Ismét korlátozták a légi forgalmat a katániai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt 2 érkezési szektort is lezártak, óránként csak 5 járatot fogadnak. Az induló gépeket egyelőre nem érinti a korlátozás. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, könnyű hétkezdést, én Majoros Rita vagyok, és egy kis hűsölést így a nagy forróság után. Elvileg ma erre számíthatunk, és a legjobb zenékre itt a Best FM-en. Mindenféle földi jót hozok, úgyhogy maradjanak velem így az ebéd közben, után is. Timbalanddal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel. Már indítok is.
1: Best FM.

Ezt a fel van a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek. Kellemes hétfőt, már amennyire azért egy hétfő lehet kellemes, de én tényleg a legjobbakat kívánom mindenkinek ma délutára is. Töltsenek velem pár percet, vagy jó pár órát a mai délutánból, akár munkaidő közben, feltéve, ha a főnök megengedi, és hallgassunk együtt isteni zenéket egy kicsit munka mellé, utazás közben, vagy még egy kis nyaralás, vagy pihenés mellé is hozom a kedvenceket, hozom a napkérdését is természetesen, de a főszerepben az isteni muzsikák lesznek, mint George Michael és a Too Funky, de itt lesz Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade, most pedig a TLC és a No Scrubs érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ülnek autóban, kamionban, teherautóban, tényleg bármilyen járműben, akár biciklin, vigyázzunk egymásra, és egyébként az úton dolgozókra is, mert jó pár helyen dolgoznak az utakon. Én folyamatosan jövök ma is az információkkal, úgyhogy utazzunk együtt. Az M7-esen a Balaton felé Martonvásár csomópont közelében a 31-es kilométernél megszűnt a sávzárás, ez az legutóbbi információm, de kialakult időközben egy nagy torlódás az érdi szakasztól, úgyhogy több kilométeres araszolásra kell készülni, tehát a Balaton felé az M7-esen. Legutóbb ezt kaptam, ha önök többet tudnak, más látnak, vagy máshonnan van infójuk, hívjanak vagy írjanak a 0620 55 55 155-ös számon. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Miller Dávid süt a nap dala után, egy kis ízelítő jön a következő órából, mert hogy eltelt egy óra délutánból, jönnek a legfrissebb hírek egykor, aztán itt lesz majd a Maroon 5 és a Makes Me Wonder. És zeném, hogy a Roy és Ádám, és jön a Feketén a Hófehér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-szögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Fogadópont nyílt a Pakson dolgozó szakemberek támogatására. Olcsóbbak lettek a panelek, mérséklődik a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fogadópontot nyitottak Pakson azok támogatására, akik a Duna vízszintjének emelésén dolgoznak. Az Erzsébet szállóban várják a lakossági felajánlásokat a bárkák irányított süllyesztésében résztvevők számára. A munkálatok szombat reggel kezdődtek, a mérések pedig a vízszint emelkedését mutatják. A helyszínen több százan dolgoznak egyszerre, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek. A beavatkozás célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére biztosítani lehessen a paksi atom erőmű működéséhez szükséges vízellátást. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A száraz fű és az ajnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es főút csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték

0: a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgótarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panel lakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ára alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól, azóta viszont ismét nyílik az olló. A tégla lakásokért ugyanis egyre többet kérnek a tulajdonosok, összességében alig érzi meg mindezt a piac, akik lakást vennének nem járnak jobban, mint mondjuk az év elején. Sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Amerikai kutatók tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint több napfényt vernének így vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után és csodás délután kellemes étfőt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na menjünk tovább együtt, és hallgassunk jó zenéket egyszerűen. Hát, ha úgy könnyebben beindul a hét. Mondjuk a Maroon 5 talával jön a Makes Me Wonder, de munka közben szól majd Kim Mazzell is a Young Hearts Run Free-vel. Faithless pedig Dido-val indítja az órát. Here are One Steps Too Far. Szép napot!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mostanában baráti társaságokban többször feljött témának a külön kassa, vagy éppen közös kassa egy párkapcsolatban, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóktól is megkérdezem, hogy kinek mi a tapasztalata, kinek mi a hitvallása ebben, legyen közös kassa, külön kassa, mindenkinek meg legyen a saját pénze, és mondjuk az albérlet, stb. Ilyeneket közösen fizetik, mondjuk mindenki akár a fizetésének megfelelő mértékben. Én bevallom őszintén, ennek vagyok a híve, de pont ezért jöhetnek a válaszok a kérdésre, hogy ki hogy van ezzel a dologgal, pénzügyekkel egy párkapcsolatban. Szerintem itt azért nagyon sok minden elcsúszhat, ha pénzügyekről van szó, úgyhogy pont ezért érdekel, hogy mit gondolnak a hallgatóink. Közös kassa vagy külön kassa? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a tapasztalatok, a vélemények, mi az, amikor mondjuk már házasságon belül vannak, és gyermek is van, akkor ott megváltozik-e a helyzet. Szóval tényleg érdekel mindenkinek a tapasztalata, és én pedig cserébe a legjobb zenéket hozom. Egy kis zenei aláfestésként érkezik Kim Mazzell és a Young Hearts Run Free, vagy éppen a Roy és Ádám és a Feketén a Hófehér. Will Smith pedig a jó hangulatot viszi tovább. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kim Mazell és a Young Hearts Run Free. És figyelem az utakon, még ezt tudom mondani, mert hogy az M7-esen a Balaton felé nagyon erős a forgalom, telítettek a sávok és torlódik a forgalom. A fővárostól a Tárnoki, a Martonvásári szakaszon át lassabb haladásra kell készülni. Az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között pedig mozgó munkavégzés mellett zárják a belső sávot szakaszosan. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra kell itt is készülni. Az M5-ösön pedig Budapest felé terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a kecskeméti elkerülő szakaszon. A 84-es kilométernél az egy sávra szűkülő szakaszon 6-8 kilométer hosszú az araszolás. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Sixpence None the Richer és a There She Goes. És zenél majd a TNT, és itt lesz a Tiltott Perc.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elaludhatott a sofőr, ezért történhetett a tegnapi buszbaleset. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, a Balaton közepén rendeznek petank meccset. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
2: Őrizetbe vették az M3-ason történt tragikus buszbaleset sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz tegnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. 12 ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a jármű vezetője feltehetően elaludt a volánnál.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenék küszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében 1 ember meghalt, sok lakost és turistát ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, akiknek nem esett bajuk. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomajon és Keszthelyen lesz a 4. Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a 3 fős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alp

0: alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is csupa izgalmas zene a 90-es 2000-es évekből. Nagy kedvencek. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket, mint például Shania Twain nótáját, ez lesz a Man I Feel Like a Woman, de jön majd a BSV és a Passport, itt lesz az Alcazar, a Sixpence on the Richer, de most a szeptemberrel indul az óra. Jön a Cry for You.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. A nap kérdésére már elég sok választ érkezett, úgyhogy szemezgessünk ebből. A téma pedig a párkapcsolaton, házasságon belüli közös kassa vs. külön kassa. Nézzük a véleményeket. Éva azt írja, nálunk minden pénz egy helyre megy, nem az enyém, nem a tiéd van, hanem a miénk. Szerintem egy házasságban ez sokkal kevésbé számolgatós. Azt írja András, mi külön kasszán vagyunk, és ettől még mindenben társak vagyunk. A rezsit, hitelt, gyerekre költött dolgokat közösen fizetjük, a maradék viszont mindenkié. Szerintem egyébként ez is jól hangzik. Eszter írt, nálunk három számla van, egy közös, egy-egy saját. A fizetésünk egy részét közösen kezeljük, a többivel mindenki azt csinál, amit akar, nekünk tökéletesen működik. Bevallom őszintén, nekem is ez a legszimpatikusabb. Na de jöhetnek az érvek, ellenérvek minden mellett, és persze minden ellen. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Egyébként a legtöbben eddig azt írták, hogy ha már gyerek van, akkor inkább közös kassa hívei, de nagyon sokan megugorták, vagy megugrották egyébként ezt a három számla van dolgot, vagy legalább kettő, és akkor van egy közös boríték, mondjuk így. Na de tényleg érdekelnek a tapasztalatok. 0-20-55-55-155, még egyszer a számunk, de egyébként Facebookon, Instagramon is kint van a kérdés, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy klasszikus Shania Twain-dal, Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok minden úton lévőnek, legyenek óvatosak, én pedig meghoztam a legfrissebb információkat. Az M0-áson ugyanis baleset történt, méghozzá az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon a 38-as kilométernél le is zártak egy sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassulás van, és legalább 6-7 kilométeres torlódása miatt. Az M7-esen is nagyon sokan tartanak a Balaton felé, de úgy tűnik, hogy jelentősebb fennakadások nincsenek. Az M3-ason Nyíregyháza felé pedig Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan lezárják a belső sávot. Itt is ugye egy sávra szűkül a pályaszakasz, úgyhogy lassabb haladásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Szolnoki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogvirítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a pokolat le

0: A vidéki vízügyi igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyvamentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak, és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az összegyűlő csapadék korábban a közlekedést is akadályozhatta, és károkat okozhatott. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság Élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfélttestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi

0: kedvezményre. Írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikrotérségi Alapszolgáltatási Központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
0: Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És a stúdióban már Fodor Attila, kellemes hetet. Ezen a napon született Robert De Niro és Sean Penn színész, valamint Fritz Webber német színész. A Derrick sorozatban ő volt a felügyelő társa Harry Klein. Nálunk a zenei kínálatban ezúttal a French Effect és a My Heart Goes Boom elsőre.
2: 102.4 West FM.

délután örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt ennek.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még lehetnek záporok, de napközben egyre több napos időszak várható majd. Csapadék már csak elvétve alakulhat ki. Sokfelé élénk erős lesz az északnyugati szél, kedden 27 fok lehet majd. Szerdán ismételten elérjük majd a 30 fokos napközbeni csúcsot, sok napsütésre számíthatunk, helyenként gomoly felhőképződéssel. Számottevő csapadék sehol sem alakul majd ki, a déli délnyugati szél fog megélénkülni. Augusztus 20-án ismételten kánikulára 34-35 fokra számíthatunk, sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezek is csak rövid ideig tartanak majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Pénteken is még 35 fok körül alakulnak a csúcsok, ekkor is számíthatunk majd erős szélre és időnként megnövekvő felhőzetre. A hosszú hétvége utolsó napjáig maradsz a 30 fok fölötti maximum a térségben. Mi a Respect-tel folytatjuk a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren szerdától szombatig. Szerdán már este 8-tól fellépott a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen Kabátban, majd Pixa, pénteken pedig 8-tól a Delta látható. Szombaton este 7 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek, Bellus István műsor vezetésével. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, holnap 8:30-tól a tiszai hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúcsport és Légtorna stúdió. Holnap Vakáció mozi 16 órától a Vajna filmmel a Tiszapart moziban. Szent István napi rendezvény lesz Abony főterén, szerdán, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, majd 20 órakor kezdődik Charlie élő koncertje. Jászfényszarún szerdán 8:30-tól fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától fellép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig görög nappal zárják a hetet majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz mosolyudvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemüle Tribün Band. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzijátéki. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz vidámpark és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14:30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton Társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21:30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. Most Ricky Martin és a She Bangs a legjobb zenék között a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék és néhány fontosabb közlekedési információ. Útépítésekkel számítani, Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápiószentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Néhány hete volt a születésnapja Muni Love-nak, ő is becsatlakozik a most következő feldolgozásba. Itt a Saturday 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: Noki helikopterek dolgoznak Paksnál. Küzdenek az agyva élővilágáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 17-e van, hétfő. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat. Továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyogmérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
1: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombatkora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómedrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterdandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az összegyűlő csapadék korábban a közlekedést is akadályozhatta, és károkat okozhatott. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a Szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú Dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hort

0: Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy két héten át volt intenzív. A Dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikrotérségi Alapszolgáltatási Központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
0: Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban Fodor Attila, ezen a napon született a Nightwish tagja, Tarja Turunen, ekkor született Belinda Kellys és Nelson Piqué háromszoros Forma 1-es világbajnok, és boldog szülinapot kívánunk Radics Giginek is. Az óra kínálatában majd a Faith No More és a Unique is, de most Cosin és a Hárjú elsőre.
4: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még lehetnek záporok, de napközben egyre több napos időszak várható majd. Csapadék már csak elvétve alakulhat ki. Sokfelé élénk erős lesz az északnyugati szél, kedden 27 fok lehet majd. Szerdán ismételten elérjük majd a 30 fokos napközbeni csúcsot, sok napsütésre számíthatunk, helyenként gomoly felhőképződéssel. Számottevő csapadék sehol sem alakul majd ki, a déli délnyugati szél fog megélénkülni. Augusztus 20-án ismételten kánikulára 34-35 fokra számíthatunk, sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezek is csak rövid ideig tartanak majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Pénteken is még 35 fok körül alakulnak a csúcsok, ekkor is számíthatunk majd erős szélre és időnként megnövekvő felhőzetre. A hosszú hétvége utolsó napjáig maradsz a 30 fok fölötti maximum a térségben. A Faith No More és a nagy sikerű feldolgozás az Easy szól most a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Hello Kisújfest a rendezvény téren szerdától szombatig. Szerdán már este 8-tól fellépott a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen kabátban, majd Pixa, pénteken pedig 8-tól a Delta látható. Szombaton este 7 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek, Bellus István műsor vezetésével. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, holnap 8:30-tól a tiszai hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúcsport és Légtorna stúdió. Holnap Vakáció mozi 16 órától a Vajna filmmel a Tiszapart moziban. Szent István napi rendezvény lesz Abony főterén, szerdán, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, majd 20 órakor kezdődik Charlie élőkoncertje. Jászfényszarún, szerdán 8:30-től fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától fellép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig görög nappal zárják a hetet majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz mosolyudvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemüle Tribün Band. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzijátéki. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz Vidámpark és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14:30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21:30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. A térség több településén lesz egyébként Szent István napi program, ezekről is majd lesz szó a napokban itt a 102.4 Best FM-en, de most jön a Unique és a Mi van a nevedben.

102.4 Best FM a legjobb zenék és néhány fontosabb közlekedési információ. Útépítése kell számítani Millér telep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Jászalsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni Körös-Tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszaderzs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Most a 4-es streettel folytatom, legyen úgy, mint rég a legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4.
0: A műsorszám
1: a legjobb
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat.

0: Azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a pokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Szolnoki katonai helikopterek is részt vesznek a Duna vízszintjének fenntartását segítő munkában Paks térségében. Számolt be róla a szoljon.hu. A gépek szombatkora reggel óta nagy méretű betonkockákat emelnek a magasba, majd azokat előre kijelölt helyeken a folyómedrébe engedik. Az elemekből egy úgynevezett fenékküszöböt alakítanak ki, amely segít megtartani a szükséges vízszintet az atomerőmű közelében. A munkában a szolnoki helikopterdandár légi és földi egysége is részt vesznek. A beavatkozás a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgálja. Vízügyesek és civilek közösen dolgoznak az Agyva vízminőségének és élővilágának javításán Jászberénynél, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A munka már több mint egy hete tart a jászberényi duzzasztónál, ahol a túlzottan elszaporodott békalencsét próbálják visszaszorítani. A vízügy munkatársaihoz az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is csatlakoztak. A civilek az igazgatóság által biztosított eszközökkel segítik a munkát, hogy javítsák a folyó érintett szakaszának állapotát és megóvják annak élővilágát. Főzni tanulhatnak és a konyhában is magabiztosabbá válhatnak a látássérültek egy Szolnokon tervezett program segítségével, írja a szoljon.hu. A Vármegyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete olyan foglalkozásokat szervezne, ahol a résztvevők egészséges ételeket készíthetnek, miközben az önálló élethez szükséges gyakorlati tudást is szerezhetnek. A kezdeményezés a Tesco Start a Jövőért programjában kaphat támogatást. A vásárlók szeptember 6-áig 3 szolnoki áruházban a kapott zsetonokkal segíthetik az Egyesületet. A szavazatok alapján 150 és 500 ezer forint közötti összeget kaphatnak. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Martfű óvárosában, számolt be a szoljon.hu. A beruházásra csaknem 273 millió forintos uniós támogatást fordítottak, a munkálatokkal pedig közel 1000 köbméterrel növelték a hálózat kapacitását. A Hunyadi János, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai út mellett a megmaradt pályázati forrásból további problémás szakaszokon is dolgoztak. A fejlesztés során a vízelvezető és a csapadék helyben tartását segítő hálózatot egyaránt korszerűsítették. Erre azért volt szükség, mert az óváros egyenetlen, helyenként lejtős területein nagyobb esőzésekkor nehezebben folyik el a víz. Az összegyűlő csapadék korábban a közlekedést is akadályozhatta, és károkat okozhatott. A jövőben higiéniés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Új parancsnok vezeti augusztus 15-től szombattól a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandárját, közölte a szolnoki városvezetés. Kovács Krisztián ezredes 20 hónap után távozott az alakulat éléről, helyét Simon Péter dandártábornok vette át. A leköszönő parancsnok a jövőben New Yorkban Magyarország állandó ENSZ képviseletén teljesít katonai szolgálatot. A szolnoki ünnepségen elhangzott, a vezetőváltás után is megőrzik a dandárnál kialakult szakmai értékeket. Nagyszámú dunavirág rajzását figyelték meg augusztus első hetében a Hortobágy-Berettyó főcsatorna túrkevei és mezőtúri szakaszán. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szoljon.hu-val tudatta, a rajzás mintegy 2 héten át volt intenzív. A dunavirág a tiszavirágnál kisebb, körülbelül 3 cm-es világos színű kérészfaj. Napnyugta után általában este 9 és éjfél között rajzik. Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Jelenléte a vízfolyás állapotáról is fontos információt adhat. Védjük kedvenceinket a kullancsoktól. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.

0: célja.
1: Van egy parazita, amely hullancsokkon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösfületestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kis kedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és ez felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
2: Üzembe állt egy mobil MR készülék a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Közölték honlapjukon. A telepített berendezés és annak hűtőrendszere az elmúlt hónapokban többször meghibásodott, ezért megnőtt a vizsgálatra várók száma. A mobil egység a következő hetekben a meglévő készülékkel párhuzamosan működik, így több vizsgálatot végezhetnek és rövidülhet az előjegyzési idő. A betegeknek továbbra is a diagnosztikai központ recepcióján kell jelentkezniük. Egy részüket innen a kórház udvarán a C-épület mögött elhelyezett mobil készülékhez irányítják. Egyszeri pénzbeli támogatást vehetnek át azok a fegyverneki családok, amelyek már jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, írja a szoljon.hu. Ez a kedvezmény az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit segíti, és külön kell igényelni, nem jár automatikusan. A pénzt csak augusztus 25-én kedden lehet átvenni a Csorba Mikró térségi alapszolgáltatási központban. A jogosultaknak személyigazolványt és lakcímkártyát kell vinniük. Ha valaki nem tud elmenni, más csak két tanú által aláírt meghatalmazással veheti át helyette a támogatást. A 18. életévüket betöltött fiataloktól iskolalátogatási igazolást is kérnek. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést. Mondta el rádiónknak korábban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Jelentősen megváltozik az idő térségünkben. A hétvégi hőséget egy érkező hidegfront töri meg. Napközben már csak 27-29 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként erős széllökések és akár jégeső is kísérheti. A front mögött északnyugatira fordul, és megerősödik a szél.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a szolnoki stúdióban továbbra is Fodor Attila. Ezen a napon született Claire Richards a Stepsből, Calvin Mercer a De La Soulból, és a New Kids on the Block tagja is ezen a napon született, Donny Wahlberg. Ők már 89-ben vezették az angol listát. Most Martin Solveig folytatja a délutánt a Rockin' Musical.
5: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még lehetnek záporok, de napközben egyre több napos időszak várható majd. Csapadék már csak elvétve alakulhat ki. Sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél, kedden 27 fok lehet majd. Szerdán ismételten elérjük majd a 30 fokos napközbeni csúcsot, sok napsütésre számíthatunk, helyenként gomoly felhőképződéssel. Számottevő csapadék sehol sem alakul majd ki, a déli délnyugati szél fog megélénkülni. Augusztus 20-án ismételten kánikulára 34-35 fokra számíthatunk, sok napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezek is csak rövid ideig tartanak majd. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Pénteken is még 35 fok körül alakulnak a csúcsok, ekkor is számíthatunk majd erős szélre és időnként megnövekvő felhőzetre. A hosszú hétvége utolsó napjáig marad a 30 fok fölötti maximum a térségben. Az Edschlangeres OMC és a 90-es évek egyik legjobbja, How Bizarre, most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Hello Kisújfest a rendezvény téren szerdától szombatig. Szerdán már este 8-tól fellépott a Candyman Duo, csütörtökön este 8-tól a Kelemen Kabátban, majd Pixa, pénteken pedig 8-tól a Delta látható. Szombaton este 7 órakor kezdődik majd Dombóvári István műsora a De Szeretlek, Bellus István műsor vezetésével. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal, holnap 8:30-tól a tiszai hajósok terén közreműködnek Stefan Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki rúcsport és légtorna stúdió. Holnap Vakáció mozi 16 órától a Vajna filmmel a Tiszapart moziban. Szent István napi rendezvény lesz Abony főterén, szerdán, ahol 17 órától fellép a Desperado és Timi, majd 20 órakor kezdődik Charlie élő koncertje. Jászfényszarún szerdán 8:30-tól fellép a Tankcsapda. Nemzetek hétvégéje a Tiszaligeti élményfürdőben augusztus 20 és 23 között csütörtökön a Magyar Nappal indítanak, 13 órától fellép majd Solti Ádám. Pénteken mexikói életérzés lesz, 15 órától Desperadoval és Timivel. Szombaton amerikai életérzés a Tiszaligeti élményfürdőben 15 órától a Mystery Two-val, vagyis Egri Péterrel és Fácánnal. Vasárnap pedig görög nappal zárják a hetet majd 15 órától az Alfa Orchestra autentikus görög koncerttel. Augusztus 20-án Szolnokon több helyszínen is megünneplik majd a Szent István napot. A Tisza Parkban majd 12 órától lesz mosolyudvar, 15 órától bojtár bemutató és karikás ostor élményfoglalkozás, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, este 10-től pedig a Fülemületi bűnbend. A Tisza parton 20-án katonai légi bemutatót tartanak 18 órától, de onnan tekinthető meg majd a legjobban a tűzi játék is. A Tiszaparti sétányon 20-án 10-től lesz vidámpark és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14:30-tól fellép a Tallinka gyermeknéptánc együttes, 15 óra után a Tiszatánc együttes ünnepi műsora látható, de még a Szent Márton Társulat musical válogatását is meg lehet tekinteni. 17 órától a Neoton Familia örökzöld slágereivel a Szimpátia együttes koncertjét lehet megtekinteni. 21:30-tól fellép a Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna lesz, és lesz utcabál is DJ Eszenyivel. A Talk Talk játszotta a 80-as években ezt a dalt Gwen Stefani és a No Doubt és az It's My Life a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és néhány fontosabb közlekedési információ. Útépítésre kell számítani, Millértelep után csataszök felé a 32-24-esen. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön is figyelni kell a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak érvényben. Közműépítési munkálatok miatt kell figyelni körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton kell figyelmesebben közlekedni. Kömlő és Besenyőtelek, illetve Átány belterületén is útépítést végeznek. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek. Aszfaltoznak Tiszadezs és Abátszalok között ezekben a napokban. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatra kell számítani. Az M5-ösön tart még a csomópont építés a 73-as 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél a 21-es kilométernél, illetve az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Freddy, Jani, Csák, Vece és Biga is érkezik az Otthon Bárhol dallal, itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, én most tolom a bicajt és passzolom a mikrofont. További Best FM-es hétfő délutánt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rossz időszak jön az allergiásoknak. Hazaszállítják az M3-as buszbaleset sérültjeit. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről a Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ír rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nagyon régen volt valami olyasmi műsor valamelyik közszolgálati rádió csatornán, hogy klasszikusok délidőben. Hát nálunk a klasszikusok mindig este 6-kor jönnek. Mindegy, hogy funkiról, dance-ről, vagy éppen hip-hopról és R&B-ről van szó. Hétfőnként a house klasszikusokból válogatunk. Úgyhogy eljött a Classic House 120 percének ideje. 6-től 7-ig én Whiteboy, 7-től 7-fői rezidensünk Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

mindenki tudja végtelenítve hallgatni a mixeimet a Mixcloud profilomon, aminek egyrészt nagyon örülök, másrészt hát csak magamnak csinálom a bajt, ugye, mert mindig azt mondom, hogy ha mindegyik mixem van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös adag, és az 1-2 héttel ezelőtt feltöltött 5-ös adag mindegyikén már van bőven 100, sőt van, amint 200-300 meghallgatás is, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm egyrészt, másrészt akkor megint nálam patog a labda, rajtam van a sor, hogy megint 5-öt feltöltsek. Amíg ezt megcsinálom, addig ezt az oda feltöltött 155-öt még pörgessétek, hallgassátok bátran, mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett pedig természetesen ott vannak a track listák.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

természetesen Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik. Még mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe. Valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, a 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Nácsi

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menj.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoo, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Napfogyatkozás után jön a holdfogyatkozás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasított az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 20

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem hoz sok esőt a hideg front, eredményes a szőlőkabóca elleni védekezés, tisztálkodás a reneszánsz módra kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaági lipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-re emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csak nem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hantos István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távol szőlő.
1: A reneszánszkori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy porított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják.

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos, nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival Hallban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Első hallásra nagyon sokan tippelték azt, hogy ennek a dalnak Timbaland volt a producere. Nem jártak egyébként nagyon messze az igazságtól, mert hogy a dal végső formáját annak a

Best FM, a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz időszak jön az allergiásoknak, már 68 áldozata van az indonéziai földrengésnek. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sok felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon marad, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül a 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: A Fekete Macskák világnapja van ma, augusztus 17-én. Macskák jönnek, rögtön az óra

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék, összvisz három duettet készített George Michael, amelyben hölgyek voltak a partnerei, viszont ez a három hölgy az R&B három legnagyobb divája. A Know You Were Waiting For Me, Aretha Franklinnel, az If I Told You, tehát Whitney Houstonnal, és az Ez, Mary J. Blige-a. Hát ez jön most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a híresen félreértett dalszövegek között ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé, és az

0: benned a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, nekem teljesen kiment a fejemből, de hát augusztus 17-e van, szóval teljesen érthető, hogy a két rakpart már most lezárás alá került az augusztus 20-ai ünnepségek miatt, úgyhogy autósok, készüljetek, kerülni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette Belőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Sean Kingston annyit mond majd csak, hogy Beautiful Girls, és teljesen igaza lesz, mert ugye rögtön utána érkezik majd Christina Aguilera a Genie in a Bottle-el, Rihanna a Upon the Replay-el és Nelly Furtado a Turn off the Lights-el. A sor végén pedig majd összesen jönnek 10, 2x5-en. A Five az Everybody Get Up-pal és a Maroon 5 a Payphone-val.
2: Ez a Night Shift a

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, körülbelül két héttel ezelőtt nyilatkozta róla férje, illetve párja, A$AP Rocky, hogy stúdióban van. Úgyhogy megint csak fölrobbant az internet, hogy úristenem, készül az ő Rihanna album, hát majd jön A$AP Rocky Budapestre, lehet-e?

Best FM a legjobb zenekád, ahhoz képest, hogy itt égszakadást, földindulást, elképesztő mennyiségű esőt ígértek már, azért nem voltam hanyattes felettől a mai csapadéktól, és hát jó hétig most megint nélkülöznünk kell az esőt. Holnap 25 fokos nappali maximumra, felhőség voltra, meg egy picike szélre kell majd számítani országszerte mindenhol.

Best FM, a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexandert. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt, például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, vagy éppen ezt a dalt a most érkező Texasnak. Jön az Inner Smile.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Bármennyire is mondja rögtön az óra legelején Tom Novi, hogy unexpected, azért ez nem volt annyira váratlan. Tudtuk jól, hogy majd eljön ez a 60 perc. És a mai nap utolsó 60 perce, amelyben Tom Novi mellett érkezik majd Dimples D, a Sucker DJ-vel, 50 Cent, a Candy Shop-val, és Sophie Ellis-Bextor, a Get Over You-val.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Besztettem a legjobb zenék, kölcsönözte már hangját Opossumnak is. Ő volt Heather a Túl a sövényen című animációs moziban, és legutóbb az Angry Birds sorozatban egy gorillaszerű állatnak, Tubának volt ő a hangja. Jön Avril Lavigne és a Skater Boy. He was a

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorka voltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van, a Candy Shop, ez jön most. I take you to the

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a hétfő, és hogyha nem is megyek el a Holdig meg vissza a következő 18 órában, de azért picikét hazamegyek pihenni, és aztán holnap este 6-kor jövünk megint. 120 percnyi funkival indítjuk majd a kedvestét, ahogy szoktuk, Hangya is fog majd hozzám csatlakozni. Jön a Savage Garden, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára talán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: Dog child, big rocker.